Na svakome si ti, na svakome si ti. Proljeće

0: A pontos idő 8 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA, a valamikori Napredaktransz épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. Egy hét múlva kezdődik az új tanév Szerbiában. Az Oktatási Minisztérium adatai szerint idén mintegy 62.500 első osztályos kezdi meg az iskolát. Az állam több mint 1 milliárd dinárt fordít ingyenes tankönyvekre, amelyekből idén összesen 96.000 diák részesül, mondta az oktatási miniszter. Szerbiában továbbra is több helyen küzdenek erdő- és bozótüzekkel. A legsúlyosabb helyzet a Krajevo közelében fekvő Szolovi-hegységben van. Az oltásban az Európai Unió által küldött 4 helikopter, valamint az orosz Iusin repülőgép is részt vesz. Az allergiások számára már most sem könnyűek a nyári napok, a parlagfű erős virágzásával pedig tovább fokozódhatnak a kellemetlen panaszok. A következő időszakban sokaknak okozhat gondot a szabadban tartózkodás, a parlagfű pollenszórása ugyanis egyre intenzívebb. Értemes azoknak is odafigyelniük a tünetekre, akik eddig kevésbé voltak érzékenyek, hiszen az allergia akár felnőtt korban is kialakulhat. A Köztársasági Hidrometeorológiai Intézet szerint a Duna, a Száva és a Tisza vízszintje Titel térségében a hajózási kis vízszint alatt alakulhat. Több kisebb folyón, köztük a Koluborán, a Jadár, a Toplica és a Vlasina folyón, valamint a Nyugat-Morava és a Nagy-Morava mellékfolyóin a vízhozam már megközelítette a biológiai minimumot jelentő értéket. A spanyol rendőrség szervezett bűnözés elleni különleges egysége az északnyugat spanyolországi Galícia tartományban mintegy 1500 kg kokaint foglalt le, és legalább 4 embert letartóztatott, akik közül az egyik horvát állampolgár. Mától ismét drágult az üzemanyag Szlovéniában. Az Energiaügyi és Infrastruktúrális Minisztérium hétfői közlése szerint a 95-ös oktánszámú benzin literenkénti szabályozott ára 2,6 centtel 1,60 euróra, a dízeli 4,6 centtel 1,90 euróra emelkedik. A fűtőolaj literje 4,7 centtel drágul, így 1,51 euróba kerül. Krusevázban is folytatta remek sorozatát a TSC. A topolyai csapat 2-1-re legyőzte a Napredakot, így az 5. forduló után is veretlen a bajnokságban. A Partizán teljes vezetősége és Sasa Ilić vezetőedző is lemond a Hetafe elleni visszavágó után, függetlenül a mérkőzés eredményétől. A klub vezetése ezzel vállalja a felelősséget az elmúlt időszak gyenge eredményeiért. Ma változó felhőzetre számíthatunk, 32 fokos nappali maximummal, csapadék is előfordulhat, este 20 fok körüli hőmérsékletet mérhetünk. Köszönöm a figyelmet, hírenket hallották!

0: ember.
1: Mai slágerek maximumon. Adai Rádió. A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsics utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63.

Tisztelt termelők! A Hitel D.O.O. Adai Kooperációban folyamatban van a 2026-os termésű napraforgó felvásárlás gyors és operatív fizetéssel. A felvásárlás időszakban a munkaidő reggel 7-től 19 óráig. A felvásárlás mellett vetőmagokat, növényvédőszereket, peszticideket, biostimulátorokat, ásványi műtrágyákat és Terrakalkó 95 kalcifikátort kínálunk. Nálunk minden megtalálható. Hitel D.O.O. Adai Kooperáció. Ipari út 9, Mohol. 063 29 13 12. Okos megoldások a mezőgazdaságban.

Adakőség önkormányzata nevében szeretném kifejezni köszönetemet mindazoknak, akik az elmúlt években és évtizedekben munkájukkal hozzájárultak a községi lovasport működéséhez, valamint fennmaradásához. Büszkeséggel tölt el bennünket, hogy 50 év után ismét adhatott otthont a sorrendben 99. szerbiai ügető derbinek, amelyet a sportág legrangosabb eseményeként tartanak számon. Önkormányzatunk a jövőben is lehetőségeihez mérten támogatni fogja a helyi sportélet fejlődését, hozzájárulva községünk hírnevének öregbítéséhez, mondta el Biliszki Zoltán, adakösség polgármestere.

teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada, Dósa András utca 35A.

0: 808.
1: Jay.
0: Ready?
1: Let's go get 'em.

0: A pontos idő 9 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA.
2: A valamikori Napredak Transz épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet.
1: Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre.
2: Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843.
1: Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. Egy hét múlva kezdődik az új tanév Szerbiában. Az Oktatási Minisztérium adatai szerint idén mintegy 62.500 első osztályos kezdi meg az iskolát. Az állam több mint 1 milliárd dinárt fordít ingyenes tankönyvekre, amelyekből idén összesen 96.000 diák részesül, mondta az oktatási miniszter. Szerbiában továbbra is több helyen küzdenek erdő és bozott tüzekkel. A legsúlyosabb helyzet a Krajevo közelében fekvő Szolovi-hegységben van. Az oltásban az Európai Unió által küldött 4 helikopter, valamint az orosz Iusin repülőgép is részt vesz. Az allergiások számára már most sem könnyűek a nyári napok, a parlagfű erős virágzásával pedig tovább fokozódhatnak a kellemetlen panaszok. A következő időszakban sokaknak okozhat gondot a szabadban tartózkodás, a parlagfű pollenszórása ugyanis egyre intenzívebb. Érdemes azoknak is odafigyelniük a tünetekre, akik eddig kevésbé voltak érzékenyek, hiszen az allergia akár felnőtt korban is kialakulhat. A Köztársasági Hidrometeorológiai Intézet szerint a Duna, a Száva és a Tisza vízszintje Titel térségében a hajózási kis vízszint alatt alakulhat. Több kisebb folyón, köztük a Koluborán, a Jadár, a Toplica és a Vlaszina folyón, valamint a Nyugat-Morava és a Nagy-Morava mellékfolyóin a vízhozam már megközelítette a biológiai minimumot jelentő értéket. A spanyol rendőrség szervezett bűnözés elleni különleges egysége az északnyugat spanyolországi Galícia tartományban mintegy 1500 kg kokaint foglalt le, és legalább 4 embert letartóztatott, akik közül az egyik horvát állampolgár. Mától ismét drágult az üzemanyag Szlovéniában. Az Energiaügyi és Infrastrukturális Minisztérium hétfői közlése szerint a 95-ös oktánszámú benzin literenkénti szabályozott ára 2,6 centtel 1,60 euróra, a dízeli 4,6 centtel 1,90 euróra emelkedik. A fűtőolaj literje 4,7 centtel drágul, így 1,51 euróba kerül. Krusevázban is folytatta remek sorozatát a TSC. A topolyai csapat 2-1-re legyőzte a Napredakot, így az 5. forduló után is veretlen a bajnokságban. A Partizán teljes vezetősége és Sasa Ilić vezetőedző is lemond. A Hetafe elleni visszavágó után, függetlenül a mérkőzés eredményétől. A klub vezetése ezzel vállalja a felelősséget az elmúlt időszak gyenge eredményeiért. Ma változó felhőzetre számíthatunk 32 fokos nappali maximummal, csapadék is előfordulhat, este 20 fok körüli hőmérsékletet mérhetünk. Köszönöm a figyelmet, hírenket hallották!

Reklámok következnek. Az Adai Rádió irodájának munkaideje hétköznap reggel 8-tól 14 óráig, szombaton nem dolgozunk. Vasárnapi üdvözleteiket legkésőbb péntek 11 óráig adhassák át, vagy küldhetik el a marketing@radioda.rs címre.

mai slágerek maximumon. Adai Rádió. Vulkanizáló szolgáltatások, gumik széles választéka kedvező áron, 3D lézeres futómű beállítás, 3D optika. Naprodag Trans Ada, Zentai út 21. Telefonszám 062 27 70 47.

0: Radicevich Paletta cég fa árusítását végzi Adán és környékén.
1: Ára 3500 dinár köbméterre.
0: Lehetséges házhoz szállítás. Telefonszám 021 809 207.

Komplex egészségügyi szolgáltatás egy kézből, Medicanetter specialista orvosi szakrendelő, elérhető orvosok, neurológus, neuropszichiáter, idegsebész, EMNG vizsgálat, ultrahangvizsgálatok, kardiológus, ortopédis sebész, rehabilitációs orvos, reumatológus, gyermekorvos és gyermekkardiológus, gastroenterológus, endokrinológus, fülorgégész, tüdőgyógyász, nőgyógyász, logopédus, gyógypedagógus, pszichológus és gyógytornász, valamint akupunktúra. Zentán kívül megtalálhatóak vagyunk Adán is, ahol komplex egészség megőrző szolgáltatásokkal várjuk Önöket. Telefonszám 065 94 26 808 vagy 060 60 33 11 0. Egyenes út az egészség felé, Medicanetter és Netter plusz Ada.

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsics utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63.

Teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada. Dósa András utca, 35A. Tisztelt termelő! A Kitel DOO Adai kooperációban folyamatban van a 2026-os termésű napraforgó felvásárlás gyors és operatív fizetéssel. A felvásárlás időszakban a munkaidő reggel 7-től 19 óráig. A felvásárlás mellett vetőmagokat, növényvédőszereket, peszticideket, biostimulátorokat, ásványi műtrágyákat és Terrakalkó 95 kalcifikátort kínálunk. Nálunk minden megtalálható. Kitedio Adai Kooperáció. Ipari út 9, Mohol. 063 29 13 12. Okos megoldások a mezőgazdaságban.

paradicsomli eladó Moholon, a Stanisic családnál. További információért és megrendelésért hívja a telefonszámok egyikét 063 545 756 064 21 31 530, illetve 024 861 604.

Újdonság az önkiszolgáló autómosó területén. A robovas, robotizált autómosó néhány perc alatt egyszerűbb, kényelmes használattal csillogó és száraz autót eredményez. Megmoshatja autóját karc és kefe nélkül érintésmentesen. Érintésmentes mosás aktív habbal. Az intelligens robot előre beprogramozott tisztítási folyamatokat végez, így egyszerűen, kényelmesen tiszta és száraz autót biztosít. Napredak Trans D.O. Zentai út 21. A hét minden napján reggel 7-től 18 óráig.

0: Eladóház Adán közel a központhoz, az Október 8 utca 81-es szám alatt. Érdeklődni a következő telefonszámon lehet. 062 97 66 496.
1: Mindig munkával telt a nap, de nem jutott, nem maradt, míg hirtelen megszaladt, egyeseknek egy perc alatt.

Kikapcsolódásra vágyik, szeretne feltöltődni, tenne egészségért, jó közérzetért. Fontos önnek a testi-lelki feltöltődés, a közös élmények. Mindez Adán az Adica Wellness Központban. Termálvizes medencék, szauna, gőzkabin, jacuzzi. Felejthetetlen élmények várnak önökre. Munkaidő reggel 9-től este 20 óráig. A www.adica.rs weboldalon találnak bővebb információt az árakkal kapcsolatban és a belépés feltételeiről. Hétvégi akció 3 óra kifizetése esetén plusz egyet ajándékba kap. Top slágerek az Adai Rádión.

0: baby.
1: A vasárnapra küldött dalokat leadhatják Szalai Szlagyanánál Bogarason, Zombori Natáliánál Szajánban, Jaksa Irénnél Tisza Szent Miklóson, a Vardár utca 8-ban, Árvai Etelkánál Keviben, a Petőfi Brigádok utca 30-as szám alatt, Lénánál Péter révén, a József Attila utca 65-ös szám alatt, telefonszám 063 74 92 055, illetve az Adai Rádió irodájában Adán, a Petőfi Sándor utca 51-es szám alatt. Információt a 853 193-as számon kérhetnek. E-mail címünk marketing@radioada.rs.

0: A pontos idő 10 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA. A valamikori Napredak Trans épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. Egy hét múlva kezdődik az új tanév Szerbiában. Az Oktatási Minisztérium adatai szerint idén mintegy 62.500 első osztályos kezdi meg az iskolát. Az állam több mint 1 milliárd dinárt fordít ingyenes tankönyvekre, amelyekből idén összesen 96.000 diák részesül, mondta az oktatási miniszter. Szerbiában továbbra is több helyen küzdenek erdő és bozott tüzekkel. A legsúlyosabb helyzet a Krajevo közelében fekvő Stolovi-hegységben van. Az oltásban az Európai Unió által küldött 4 helikopter, valamint az orosz Iusin repülőgép is részt vesz. Az allergiások számára már most sem könnyűek a nyári napok, a parlagfű erős virágzásával pedig tovább fokozódhatnak a kellemetlen panaszok. A következő időszakban sokaknak okozhat gondot a szabadban tartózkodás, a parlagfű pollen szórása ugyanis egyre intenzívebb. Érdemes azoknak is odafigyelniük a tünetekre, akik eddig kevésbé voltak érzékenyek, hiszen az allergia akár felnőtt korban is kialakulhat. A Köztársasági Hidrometeorológiai Intézet szerint a Duna, a Száva és a Tisza vízszintje Titelt térségében a hajózási kis vízszint alatt alakulhat. Több kisebb folyón, köztük a Koluborán, a Jadár, a Toplica és a Vlaszina folyón, valamint a Nyugat-Morava és a Nagy-Morava mellékfolyóin a vízhozam már megközelítette a biológiai minimumot jelentő értéket. A spanyol rendőrség szervezett bűnözés elleni különleges egysége az északnyugat spanyolországi Galícia tartományban mintegy 1500 kg kokaint foglalt le, és legalább 4 embert letartóztatott, akik közül az egyik horvát állampolgár. Mától ismét drágult az üzemanyag Szlovéniában. Az Energiaügyi és Infrastruktúrális Minisztérium hétfői közlése szerint a 95-ös oktánszámú benzin literenkénti szabályozott ára 2,6 centtel 1,60 euróra, a dízeli 4,6 centtel 1,90 euróra emelkedik. A fűtőolaj literje 4,7 centtel drágul, így 1,51 euróba kerül. Krusevázban is folytatta remek sorozatát a TSC. A topolyai csapat 2-1-re legyőzte a Napredakot, így az 5. forduló után is veretlen a bajnokságban. A Partizán teljes vezetősége és Sasa Ilić vezetőedző is lemond. A Hetafe elleni visszavágó után, függetlenül a mérkőzés eredményétől. A klub vezetése ezzel vállalja a felelősséget az elmúlt időszak gyenge eredményeiért. Ma változó felhőzetre számíthatunk 32 fokos nappali maximummal, csapadék is előfordulhat, este 20 fok körüli hőmérsékletet mérhetünk. Köszönöm a figyelmet, híreinket hallották!

107,7 MHz. For a better day. Teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada, Dósa András utca 35A.

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsics utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63.

Ma is slágerek maximumon. Adai Rádió. Tisztelt termelők! A Kitel DOO Adai kooperációban folyamatban van a 2026-os termésű napraforgó felvásárlás gyors és operatív fizetéssel. A felvásárlás időszakban a munkaidő reggel 7-től 19 óráig. A felvásárlás mellett vetőmagokat, növényvédőszereket, peszticideket, biostimulátorokat, ásványi műtrágyákat és Terrakalkó 95 kalcifikátort kínálunk. Nálunk minden megtalálható. Kite DOO Adai kooperáció. Ipari út 9, Mohol. 063 29 13 12. Okos megoldások a mezőgazdaságban.

Adakőség önkormányzata nevében szeretném kifejezni köszönetemet mindazoknak, akik az elmúlt években és évtizedekben munkájukkal hozzájárultak a községi lovasport működéséhez, valamint fennmaradásához. Büszkeséggel tölt el bennünket, hogy 50 év után ismét adahatott otthont a sorrendben 99. szerbiai ügető derbinek, amelyet a sportág legrangosabb eseményeként tartanak számon. Önkormányzatunk a jövőben is lehetőségeihez mérten támogatni fogja a helyi sportélet fejlődését, hozzájárulva községünk hírnevének öregbítéséhez, mondta el Biliszki Zoltán, adakösség polgármestere.

0: A pontos idő 11 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA, a valamikori Napredaktransz épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. Egy hét múlva kezdődik az új tanév Szerbiában. Az Oktatási Minisztérium adatai szerint idén mintegy 62,5 ezer első osztályos kezdi meg az iskolát. Az állam több mint 1 milliárd dinárt fordít ingyenes tankönyvekre, amelyekből idén összesen 96 ezer diák részesül, mondta az oktatási miniszter. Szerbiában továbbra is több helyen küzdenek erdő és bozott tüzekkel. A legsúlyosabb helyzet a Krajevo közelében fekvő Stolovi-hegységben van. Az oltásban az Európai Unió által küldött 4 helikopter, valamint az orosz Iusin repülőgép is részt vesz. Az allergiások számára már most sem könnyűek a nyári napok, a parlagfű erős virágzásával pedig tovább fokozódhatnak a kellemetlen panaszok. A következő időszakban sokaknak okozhat gondot a szabadban tartózkodás, a parlagfű pollen szórása ugyanis egyre intenzívebb. Érdemes azoknak is odafigyelniük a tünetekre, akik eddig kevésbé voltak érzékenyek, hiszen az allergia akár felnőtt korban is kialakulhat. A Köztársasági Hidrometeorológiai Intézet szerint a Duna, a Száva és a Tisza vízszintje Titel térségében a hajózási kis vízszint alatt alakulhat. Több kisebb folyón, köztük a Koluborán, a Jadár, a Toplica és a Vlaszina folyón, valamint a Nyugat-Morava és a Nagy-Morava mellékfolyóin a vízhozam már megközelítette a biológiai minimumot jelentő értéket. A spanyol rendőrség szervezett bűnözés elleni különleges egysége az északnyugat spanyolországi Galícia tartományban mintegy 1500 kg kokaint foglalt le, és legalább 4 embert letartóztatott, akik közül az egyik horvát állampolgár. Mától ismét drágult az üzemanyag Szlovéniában. Az Energiaügyi és Infrastruktúrális Minisztérium hétfői közlése szerint a 95-ös oktánszámú benzin literenkénti szabályozott ára 2,6 centtel 1,60 euróra, a dízeli 4,6 centtel 1,90 euróra emelkedik. A fűtőolaj literje 4,7 centtel drágul, így 1,51 euróba kerül. Krusevázban is folytatta remek sorozatát a TSC. A topolyai csapat 2-1-re legyőzte a Napredakot, így az 5. forduló után is veretlen a bajnokságban. A Partizán teljes vezetősége és Sasa Ilić vezetőedző is lemond a Hetafe elleni visszavágó után, függetlenül a mérkőzés eredményétől. A klub vezetése ezzel vállalja a felelősséget az elmúlt időszak gyenge eredményeiért. Ma változó felhőzetre számíthatunk, 32 fokos nappali maximummal, csapadék is előfordulhat, este 20 fok körüli hőmérsékletet mérhetünk. Köszönöm a figyelmet, híreinket hallották!

Az Adai Rádió irodájának munkaideje hétköznap reggel 8-tól 14 óráig, szombaton nem dolgozunk. Vasárnapi üdvözleteiket legkésőbb péntek 11 óráig adhassák át, vagy küldhetik el a marketing@radioda.rs címre.

Vulkanizáló szolgáltatások, gumixíles választéka kedvező áron, 3D lézeres futómű beállítás, 3D optika. Naprodak Trans Ada, Zentai út 21. Telefonszám 062 27 70 47.

0: A Radicsevics Paletta cég fa árusítását végzi Adán és környékén.
1: Ára 3500 dinár köbméterre.
0: Lehetséges házhoz szállítás. Telefonszám 021 809 207.

Komplex egészségügyi szolgáltatás egy kézből, Medicanetter specialista orvosi szakrendelő, elérhető orvosok, neurológus, neuropszichiáter, idegsebész, EMNG vizsgálat, ultrahangvizsgálatok, kardiológus, ortopédis sebész, rehabilitációs orvos, reumatológus, gyermekorvos és gyermekkardiológus, gastroenterológus, endokrinológus, fülorgégész, tüdőgyógyász, nőgyógyász, logopédus, gyógypedagógus, pszichológus és gyógytornász, valamint akupunktúra. Zentán kívül megtalálhatóak vagyunk Adán is, ahol komplex egészségmegőrző szolgáltatásokkal várjuk Önöket. Telefonszám 065 94 26 808 vagy 060 60 33 11 0. Egyenes út az egészség felé, Medicanetter és Netter Plus Ada.

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63.

0: Teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada. Dósa András utca, 35A.
1: Akinek fáj, még az is vele marad. Neki minden a szabad, ő a sodró. Szerelem a hirtelen harag. A szív beleszakad, ahogy megbánt és

0: Tisztelt termelők! A Kitel DOO Adaék kooperációban folyamatban van a 2026-os termésű napraforgó felvásárlás gyors és operatív fizetéssel. A felvásárlás időszakban a munkaidő reggel 7-től 19 óráig. A felvásárlás mellett vetőmagokat, növényvédőszereket, peszticideket, biostimulátorokat, ásványi műtrágyákat és Terrakalkó 95 kalcifikátort kínálunk. Nálunk minden megtalálható. Kite DOO Adaék kooperáció. Ipari út 9, Mohol. 063 29 13 12. Okos megoldások a mezőgazdaságban.
1: Escucha, hermano!

Paradicsomli eladó Moholon, a Stanisic családnál. További információért és megrendelésért hívja a telefonszámok egyikét 063 545 756 064 21 31 530, illetve 024 861 604.

Újdonság az önkiszolgáló automosó területén. A robovas robotizált automosó néhány perc alatt egyszerűbb, kényelmes használattal csillogó és száraz autót eredményez. Megmoshatja autóját karc és kefe nélkül érintésmentesen. Érintésmentes mosás aktív habbal. Az intelligens robot előre beprogramozott tisztítási folyamatokat végez, így egyszerűen, kényelmesen tiszta és száraz autót biztosít. Napredaktránc D.O. Zentai út 21. A hét minden napján reggel 7-től 18 óráig.

Eladóház Adán, közel a központhoz, az Október 8 utca 81-es szám alatt. Érdeklődni a következő telefonszámon lehet. 062 97 66 496.

Kikapcsolódásra vágyik, szeretne feltöltődni, tenne egészségért, jó közérzetért. Fontos önnek a testi-lelki feltöltődés, a közös élmények. Mindez Adán az Adica Wellness Központban. Termálvizes medencék, szauna, gőzkabin, jacuzzi. Felejthetetlen élmények várnak önökre. Munkaidő reggel 9-től este 20 óráig. A www.adica.rs weboldalon találnak bővebb információt az árakkal kapcsolatban és a belépés feltételeiről. Happy Hour minden úszójegy mellé plusz egy óra grátis. Hétfőn és kedden 17-től 19 óráig.

város, még ébrá reggel 6-kor. Ó, bennünk van a vibe, ó, sok a lány, az érzés hajszol. Forró a test, a szív még akar, az agy lárász. Nem lehet vége, ne tegyük ezt, mi írjuk meg a történetünket. Hey.

testem felhő, a lelkem tenger, az este erdő, s benne minden ember. Benne minden ember, lámpa fény a parton, lenne minden reggel egy kanapé.

A vasárnapra küldött dalokat leadhatják Szalai Szlagyanánál Bogarason, Zombori Natáliánál Szajánban, Jaksa Irénnél Tiszaszent Miklóson, a Vardár utca 8-ban, Árvai Etelkánál Keviben, a Petőfi Brigádok utca 30-as szám alatt, Lénánál Péter révén, a József Attila utca 65-ös szám alatt, telefonszám 063 74 92 055, illetve az Adai Rádió irodájában Adán, a Petőfi Sándor utca 51-es szám alatt. Információt a 853 193-as számon kérhetnek. E-mail címünk marketing@radioada.rs.

0: A pontos idő 12 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA. A valamikor Naprodactrans épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. Egy hét múlva kezdődik az új tanév Szerbiában. Az Oktatási Minisztérium adatai szerint idén mintegy 62,5 ezer első osztályos kezdi meg az iskolát. Az állam több mint 1 milliárd dinárt fordít ingyenes tankönyvekre, amelyekből idén összesen 96 ezer diák részesül, mondta az oktatási miniszter. Szerbiában továbbra is több helyen küzdenek erdő- és bozótüzekkel. A legsúlyosabb helyzet a Krajevo közelében fekvő Stolovi-hegységben van. Az oltásban az Európai Unió által küldött 4 helikopter, valamint az orosz Iusin repülőgép is részt vesz. Az allergiások számára már most sem könnyűek a nyári napok, a parlagfű erős virágzásával pedig tovább fokozódhatnak a kellemetlen panaszok. A következő időszakban sokaknak okozhat gondot a szabadban tartózkodás, a parlagfű pollenszórása ugyanis egyre intenzívebb. Érdemes azoknak is odafigyelniük a tünetekre, akik eddig kevésbé voltak érzékenyek, hiszen az allergia akár felnőtt korban is kialakulhat. A Köztársasági Hidrometeorológiai Intézet szerint a Duna, a Száva és a Tisza vízszintje Titel térségében a hajózási kis vízszint alatt alakulhat. Több kisebb folyón, köztük a Koluborán, a Jadár, a Toplica és a Vlaszina folyón, valamint a Nyugat-Morava és a Nagy-Morava mellékfolyóin a vízhozam már megközelítette a biológiai minimumot jelentő értéket. A spanyol rendőrség szervezett bűnözés elleni különleges egysége az északnyugat spanyolországi Galícia tartományban mintegy 1500 kg kokaint foglalt le, és legalább 4 embert letartóztatott, akik közül az egyik horvát állampolgár. Mától ismét drágult az üzemanyag Szlovéniában. Az Energiaügyi és Infrastruktúrális Minisztérium hétfői közlése szerint a 95-ös oktánszámú benzin literenkénti szabályozott ára 2,6 centtel 1,60 euróra, a dízeli 4,6 centtel 1,90 euróra emelkedik. A fűtőolaj literje 4,7 centtel drágul, így 1,51 euróba kerül. Krusevázban is folytatta remek sorozatát a TSC. A topolyai csapat 2-1-re legyőzte a Napredagot, így az 5. forduló után is veretlen a bajnokságban. A Partizán teljes vezetősége és Sasa Ilić vezetőedző is lemond a Hetafe elleni visszavágó után, függetlenül a mérkőzés eredményétől. A klub vezetése ezzel vállalja a felelősséget az elmúlt időszak gyenge eredményeiért. Ma változó felhőzetre számíthatunk 32 fokos nappali maximummal, csapadék is előfordulhat, este 20 fok körüli hőmérsékletet mérhetünk. Köszönöm a figyelmet, híreinket hallották!

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895

Tisztelt termelők! A Kitel DOO Adai kooperációban folyamatban van a 2026-os termésű napraforgó felvásárlás gyors és operatív fizetéssel. A felvásárlás időszakban a munkaidő reggel 7-től 19 óráig. A felvásárlás mellett vetőmagokat, növényvédőszereket, peszticideket, biostimulátorokat, ásványi műtrágyákat és Terrakalkó 95 kalcifikátort kínálunk. Nálunk minden megtalálható. Kitel DOO Adai kooperáció. Ipari út 9, Mohol. 063 29 13 12. Okos megoldások a mezőgazdaságban.

Teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada, Dósa András utca 35A.

A Dököség önkormányzata nevében szeretném kifejezni köszönetemet mindazoknak, akik az elmúlt években és évtizedekben munkájukkal hozzájárultak a községi lovasport működéséhez, valamint fennmaradásához. Büszkeséggel tölt el bennünket, hogy 50 év után ismét adathatott otthont a sorrendben 99. szerbiai ügető derbinek, amelyet a sportág legrangosabb eseményeként tartanak számon. Önkormányzatunk a jövőben is lehetőségeihez mérten támogatni fogja a helyi sportélet fejlődését, hozzájárulva községünk hírnevének öregbítéséhez, mondta el Biliszki Zoltán, a Dököség polgármestere.

0: a pontos idő 13 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA. A valamikori Napredactrans épületében kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. Egy hét múlva kezdődik az új tanév Szerbiában. Az Oktatási Minisztérium adatai szerint idén mintegy 62.500 első osztályos kezdi meg az iskolát. Az állam több mint 1 milliárd dinárt fordít ingyenes tankönyvekre, amelyekből idén összesen 96.000 diák részesül, mondta az oktatási miniszter. Szerbiában továbbra is több helyen küzdenek erdő

és bozott tüzekkel. A legsúlyosabb helyzet a Krajevo közelében fekvő Sztolovihegységben van. Az oltásban az Európai Unió által küldött 4 helikopter, valamint az orosz Iusin repülőgép is részt vesz. Az allergiások számára már most sem könnyűek a nyári napok, a parlagfű erős virágzásával pedig tovább fokozódhatnak a kellemetlen panaszok. A következő időszakban sokaknak okozhat gondot a szabadban tartózkodás, a parlagfű pollenszórása ugyanis egyre intenzívebb. Érdemes azoknak is odafigyelniük a tünetekre, akik eddig kevésbé voltak érzékenyek, hiszen az allergia akár felnőtt korban is kialakulhat. A Köztársasági Hidrometeorológiai Intézet szerint a Duna, a Száva és a Tisza vízszintje Titel térségében a hajózási kis vízszint alatt alakulhat. Több kisebb folyón, köztük a Koluborán, a Jadár, a Toplica és a Vlaszina folyón, valamint a Nyugat-Morava és a Nagy-Morava mellékfolyóin a vízhozam már megközelítette a biológiai minimumot jelentő értéket. A spanyol rendőrség szervezett bűnözés elleni különleges egysége az északnyugat spanyolországi Galícia tartományban mintegy 1500 kg kokaint foglalt le, és legalább 4 embert letartóztatott, akik közül az egyik horvát állampolgár. Mától ismét drágult az üzemanyag Szlovéniában. Az Energiaügyi és Infrastruktúrális Minisztérium hétfői közlése szerint a 95-ös oktánszámú benzin literenkénti szabályozott ára 2,6 centtel 1,60 euróra, a dízeli 4,6 centtel 1,90 euróra emelkedik. A fűtőolaj literje 4,7 centtel drágul, így 1,51 euróba kerül. Krusevázban is folytatta remek sorozatát a TSC. A topolyai csapat 2-1-re legyőzte a Napredagot, így az 5. forduló után is veretlen a bajnokságban. A Partizán teljes vezetősége és Sasa Ilić vezetőedző is lemond a Hetafe elleni visszavágó után, függetlenül a mérkőzés eredményétől. A klub vezetése ezzel vállalja a felelősséget az elmúlt időszak gyenge eredményeiért. Ma változó felhőzetre számíthatunk, 32 fokos nappali maximummal, csapadék is előfordulhat, este 20 fok körüli hőmérsékletet mérhetünk. Köszönöm a figyelmet, híreinket hallották! Mafia!

Reklámok következnek. Az Adai Rádió irodájának munkaideje hétköznap reggel 8-tól 14 óráig, szombaton nem dolgozunk. Vasárnapi üdvözleteiket legkésőbb péntek 11 óráig adhassák át, vagy küldhetik el a marketing@radioada.rs címre.

Vulkanizáló szolgáltatások, gumik széles választéka kedvező áron, 3D lézeres futómű beállítás, 3D optika. Naprodak Trans Ada, Zentai út 21. Telefonszám 062 27 70 47.

0: Titkodtan titkod nem leszek.
1: A Radicsevics Paletta cég fa árusítását végzi Adán és környékén.
2: Ára 3500 dinár köbmétere.
1: Lehetséges házhoz szállítás. Telefonszám 021 809 207.

Kikapcsolódásra vágyik, szeretne feltöltődni, tenne egészségéért, jó közérzetéért. Fontos önnek a testi-lelki feltöltődés, a közös élmények. Mindez Adán az Adica Wellness Központban. Termálvizes medencék, szauna, gőzkabin, jacuzzi. Felejthetetlen élmények várnak önökre. Munkaidő reggel 9-től este 20 óráig. A www.adica.rs weboldalon találnak bővebb információt az árakkal kapcsolatban és a belépés feltételeiről. Hétvégente céges akció. 20 fő plusz 5 ajándékjegy. A legfrissebb slágerek az Adai Rádión.

komplex egészségügyi szolgáltatás egy kézből, Medicanetter specialista orvosi szakrendelő, elérhető orvosok, neurológus, neuropszichiáter, idegsebész, EMNG vizsgálat, ultrahangvizsgálatok, kardiológus, ortopédis sebész, rehabilitációs orvos, reumatológus, gyermekorvos és gyermekkardiológus, gastroenterológus, endokrinológus, fülorgégész, tüdőgyógyász, nőgyógyász, logopédus, gyógypedagógus, pszichológus és gyógytornász, valamint akupunktúra. Zentán kívül megtalálhatóak vagyunk Adán is, ahol komplex egészségmegőrző szolgáltatásokkal várjuk Önöket. Telefonszám 065 94 26 808 vagy 060 60 33 11 0. Egyenes út az egészség felé, Medicanetter és Netter Plus Ada.

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63.

Teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada, Dósa András utca 35A.

Kitelt termelők. A Kitelt DOO adai kooperációban folyamatban van a 2026-os termésű napraforgó felvásárlás gyors és operatív fizetéssel. A felvásárlás időszakban a munkaidő reggel 7-től 19 óráig. A felvásárlás mellett betőmagokat, növényvédő szereket, peszticideket, biostimulátorokat, ásványi műtrágyákat és Terrakalkó 95 kalcifikátort kínálunk. Nálunk minden megtalálható. Kitelt DOO adai kooperáció. Ipari út 9, Mohol. 063 29 13 12. Okos megoldások a mezőgazdaságban.

0: Paradicsomli eladó Moholon, aztán is itt családnál. További információért és megrendelésért hívja a telefonszámok egyikét 063 545 756 064 21 31 530, illetve 024 861 604.
1: Fél három, kopog a hajnal, a fejembe merül.

Újdonság az önkiszolgáló automosó területén. A robovas, robotizált automosó néhány perc alatt egyszerűbb, kényelmes használattal csillogó és száraz autót eredményez. Megmoshatja autóját karc és kefe nélkül érintésmentesen. Érintésmentes mosás aktív habbal. Az intelligens robot előre beprogramozott tisztítási folyamatokat végez, így egyszerűen, kényelmesen tiszta és száraz autót biztosít. Napredak Trans D.O. Zentai út 21. A hét minden napján reggel 7-től 18 óráig.

Eladóház Adán, közel a központhoz, az Október 8 utca 81-es szám alatt. Érdeklődni a következő telefonszámon lehet. 062 97 66 496. Ennyi.

mai slágerek maximumon. Adai Rádió. Kikapcsolódásra vágyik, szeretne feltöltődni, tenne egészségért, jó közérzetért. Fontos önnek a testi-lelki feltöltődés, a közös élmények. Mindez Adán az Adica Wellness Központban. Termálvizes medencék, szauna, gőzkabin, jacuzzi. Felejthetetlen élmények várnak önökre. Munkaidő reggel 9-től este 20 óráig. A www.adica.rs weboldalon találnak bővebb információt az árakkal kapcsolatban, és a belépés feltételeiről. Bérletakció. Vásárolj 10x2 órát, és kapsz 2x2 órát ajándékba.

A vasárnapra küldött dalokat leadhatják Szalai Szlagyanánál Bogarason, Zombori Natáliánál Szajánban, Jaksa Irénnél Tiszaszent Miklóson, a Vardár utca 8-ban, Árvai Etelkánál Keviben, a Petőfi Brigádok utca 30-as szám alatt, Lénánál Péter révén, a József Attila utca 65-ös szám alatt, telefonszám 063 74 92 055, illetve az Adai Rádió irodájában Adán, a Petőfi Sándor utca 51-es szám alatt. Információt a 853 190 érhetnek. E-mail címünk marketing@radioada.rs.

0: A pontos idő 14 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA, a valamikori Napredak Transz épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. Egy hét múlva kezdődik az új tanév Szerbiában. Az Oktatási Minisztérium adatai szerint idén mintegy 62,5 ezer első osztályos kezdi meg az iskolát. Az állam több mint 1 milliárd dinárt fordít ingyenes tankönyvekre, amelyekből idén összesen 96 ezer diák részesül, mondta az oktatási miniszter. Szerbiában továbbra is több helyen küzdenek erdő- és bozottüzekkel. A legsúlyosabb helyzet a Krajevo közelében fekvő Szolovi-hegységben van. Az oltásban az Európai Unió által küldött 4 helikopter, valamint az orosz Iusin repülőgép is részt vesz. Az allergiások számára már most sem könnyűek a nyári napok, a parlagfű erős virágzásával pedig tovább fokozódhatnak a kellemetlen panaszok. A következő időszakban sokaknak okozhat gondot a szabadban tartózkodás, a parlagfű pollenszórása ugyanis egyre intenzívebb. Érdemes azoknak is odafigyelniük a tünetekre, akik eddig kevésbé voltak érzékenyek, hiszen az allergia akár felnőtt korban is kialakulhat. A Köztársasági Hidrometeorológiai Intézet szerint a Duna, a Száva és a Tisza vízszintje Titel térségében a hajózási kis vízszint alatt alakulhat. Több kisebb folyón, köztük a Koluborán, a Jadár, a Toplica és a Vlasina folyón, valamint a Nyugat-Morava és a Nagy-Morava mellékfolyóin a vízhozam már megközelítette a biológiai minimumot jelentő értéket. A spanyol rendőrség szervezett bűnözés elleni különleges egysége az északnyugat spanyolországi Galícia tartományban mintegy 1500 kg kokaint foglalt le, és legalább 4 embert letartóztatott, akik közül az egyik horvát állampolgár. Mától ismét drágult az üzemanyag Szlovéniában. Az Energiaügyi és Infrastruktúrális Minisztérium hétfői közlése szerint a 95-ös oktánszámú benzin literenkénti szabályozott ára 2,6 centtel 1,60 euróra, a dízeli 4,6 centtel 1,90 euróra emelkedik. A fűtőolaj literje 4,7 centtel drágul, így 1,51 euróba kerül. Krusevázban is folytatta remek sorozatát a TSC. A topolyai csapat 2-1-re legyőzte a Napredakot, így az 5. forduló után is veretlen a bajnokságban. A Partizán teljes vezetősége és Sasa Ilić vezetőedző is lemond a Hetafe elleni visszavágó után, függetlenül a mérkőzés eredményétől. A klub vezetése ezzel vállalja a felelősséget az elmúlt időszak gyenge eredményeiért. Ma változó felhőzetre számíthatunk, 32 fokos nappali maximummal, csapadék is előfordulhat, este 20 fok körüli hőmérsékletet mérhetünk. Köszönöm a figyelmet, hírenket hallották!

0: போனா
1: a Zsendék kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63.
2: Fekszem

tisztelt termelők! A Kitel DOO Adai kooperációban folyamatban van a 2026-os termésű napraforgó felvásárlás gyors és operatív fizetéssel. A felvásárlás időszakban a munkaidő reggel 7-től 19 óráig. A felvásárlás mellett vetőmagokat, növényvédőszereket, peszticideket, biostimulátorokat, ásványi műtrágyákat és Terrakalkó 95 kalcifikátort kínálunk. Nálunk minden megtalálható. Kite DOO Adai kooperáció. Ipari út 9, Mohol. 063 29 13 12. Okos megoldások a mezőgazdaságban.

Teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada, Dósa András utca 35A.

Adakőség önkormányzata nevében szeretném kifejezni köszönetemet mindazoknak, akik az elmúlt években és évtizedekben munkájukkal hozzájárultak a községi lovasport működéséhez, valamint fennmaradásához. Büszkeséggel tölt el bennünket, hogy 50 év után ismét adathatott otthont a sorrendben 99. szerbiai ügetőderbinek, amelyet a sportág legrangosabb eseményeként tartanak számon. Önkormányzatunk a jövőben is lehetőségeihez mérten támogatni fogja a helyi sportélet fejlődését, hozzájárulva községünk hírnevének öregbítéséhez, mondta el Biliszki Zoltán, adakösség polgármestere. I'm down, down, down, down for anything. So down, down, down, down for anything. Ma is lágerek maximumon. Adai Rádió.

0: 107.7 FM.
1: Ovo su talasi Radio Ade. You know that I be sexy.

0: 107.7 FM.
1: Ovo su talasi Radio Ade.

0: 107.7 FM.
1: Ovo su talasi Radio Adre.

0: back to you.
1: This bus terminates here.

0: 107.7 FM. The best music non-stop.
1: Radio Ada, uvek uz vas.

Mm-hmm.

0: 107.7 FM.
1: Ovo su talasi Radio Adre.